0: ustazni. Kerutazni. Rõõmustazni.
1: Meil lastel on nüüd oma raadio. Raadio Kids Zone.